0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hajtóvadászat indul az ittas sofőrök ellen, veszélyesek a gombelemek, sok gyermeket kell műteni. Felhős, napos, 22-27 fok, ilyen idő vár ma ránk. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút kért. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladék udvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszá. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM, a legjobb zenét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Második helyezést ért el a Lóránffi csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskun Félegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin, Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Duna Online. A Szalkiszigeti Szabad Strand egy különleges helyszín Dunaújvárosban, ami egész évben remek kikapcsolódást nyújt a természet szerelmeseinek, de azok számára is, akik mozogni, játszani, sétálni, horgászni szeretnének. Június 15-én nyit a Szabad Strand, a vízből rendszeresen mintákat vesznek majd. A másik kedvelt hely pedig az élményfürdő, ami csak időszakosan várja látogatókat nyáron. Idén június 19-től várja vendégeket az élményfürdő, írja Feol. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Tímeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a koradélutáni órákban távozott családja otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, Tímea fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Apáczai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói, oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Az M1-es autópálya Fejér megyei térségében zajló munkálatok újabb szakaszba léptek, a friss drónfelvételek pedig olyan részleteket mutatnak meg, amelyek a pályáról nem láthatók, írja a Feol. A beruházás több területen is előre haladott állapotban van, jelenleg is zajlik a támaszok és a belső elválasztósáv pilléreinek betonozása, emellett folytatódnak a jelentős földmunkák, a földmű konszolidációja, valamint a további próbacölöpözési munkálatok. Mindez kiderül az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közösségi bejegyzéséből. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Újabb szoborral bővült az Olimpiai Park. Június 10-én szerdán az Aranycsapat alapítvány kezdeményezésére kihelyezett bronz szobrot avatták fel a 2012-ben elhunyt székesfehérvári Bogár Pál tiszteletére, aki 1955-ben Európa bajnoki sikert ünnepelhetett a magyar férfi kosárlabda válogatottal. A tavalyi év során a négyszeres olimpiai bajnok tornász Szabó Katalin és a kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok evezős Francia Zsuzsanna bronzból készült szobrát avatták fel az Olimpiai Parkban. Június 10-én pedig egy újabb legendáról készült, tehát alkotást avattak. az 1955-ben hazai pályán Európa-bajnokságot nyerő székesfehérvári kosárlabdázó Bogár Pál mellszobrát. A művet a köztársasági érdemrenddel kitüntetett Podbanicki Pro-Urbe és Prokultúra díjas Túri Török Tibor szobrászművész alkotta. Évtizedeken át dolgozott csendben a helyi közösségért, miközben generációk bízták rá egészségüket. Most rangos kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amelyet Nátas Ladány és Jenő lakóiért végzett a háziorvos. A település legmagasabb elismerését, a 2026. évi Nádas Ladány díszpolgára címet egyhangú döntéssel Ódor Sándornak adományozták, elismerve több évtizedes szakmai és közösségi munkáját. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül, aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vám tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS-2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek, mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így június 13-án szombaton. Bekészítettem már például a Wickfieldet a Saturday Night-tal, na meg a Dark Souls-t, ugyanis övéké lesz az indulás. A Barbara Streisand-nel kívánok mindenkinek kellemes reggelt és jó rádiózást.
0: Mestefe!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a No Doubt és a Just the Girl. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, június 13-a van szombat, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans-t, amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyar feltalálók napja, ugyanis Szent Györgyi Albert biokémikus 1940-ben ezen a napon jelentette be, hogy feltalálta a C-vitamint. A legjobb zenék között pedig természetesen a mai reggelben is készülök témákkal, például majd Shania Twainről is hozok egy érdekességet, de hogy mit, az még egy kicsit fedje homály, hogy mivel is készülök a mai reggelre. A legjobb zenékkel viszont folytatom. Az ébredés és a napindítás mellé bekészítettem már a Wakefield csapatát, ők a Saturday Night-tal érkeznek majd, most viszont szólóban Britney Spears és a Give Me More, a folytatás pedig a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Saturday Night a Wakefieldtől. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai nap témáit, hát már mondom is, 7 óra után Shania Twain-nel foglalkozunk, akiről egy életrajzi film készül, jönnek erről a részletek. Aztán 8 órakor hegyet fogunk mászni, de nem hegymászóval, hanem egy humanoid robottal, ugyanis a Chimborzo vulkánt hódítottam most egy robot, úgyhogy erről is jönnek a részletek, hogy pontosan a kutatóknak mi célja van ezzel, hogy humanoid robotokat tanítanak hegyet mászni. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatban beszélgetünk a VB-ről, és azon belül is a brazil válogatottról, ugyanis ma éjszaka lépnek majd pályára, és bizony-bizony Neymarnak a szereplése még kérdéses. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után James Morrison és Nelly Furtado közösével folytatom. A Broken Strings-el megyünk majd tovább.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Húszabb rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de helyenként futózáporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Június 13-a szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaváltozással összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható június 20-áig. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. Meghosszabbítja a baba váróhitel moratóriumát a kormány. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönni alakulna, és az eddigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csaknem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi, a digitális kultúra ismereteket is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől, a buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át, a Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd nekitoladott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Második helyezést ért el a Lóránffi csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskunfélegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont. ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lorenci Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Tuna Online. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Témeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a kora délutáni órákban távozott családja otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, Témea fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Apáczai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bart Endre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói-oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Flip the Script és a You to Me. Szép reggelt mindenkinek, picit ejtsünk pár szót a mai nap időjárásáról. Jön a kánikula hangulat, túlnyoma a napos idő, kevés gomoly felhő, csapadék kialakulása az teljesen kizárt, minimális esély van rá. A várható hőmérséklet Budapesten 31 fok lesz, Pécsen 30, Dunaújvárosban 30, aztán Szolnokon pedig 32 fokot mutatnak majd a hőmérőink. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, még biztos, hogy bele fog most ebben az órában férni. Az a Timbaland, aki tegnap este Szegeden koncertezett, igen, itt volt Magyarországon, a zseniális producer Zseni, és meg is hallgatjuk, hogy miért tartják egyébként ekkora Zseninek. Jön a The Way You Are most tőle ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk a reggel első témájával, ugyanis 7 óra után érkezik Shania Twain, mert hatalmas nagy bejelentést tett közzé az Instagram oldalán, méghozzá azt, hogy életrajzi film készül róla és a pályafutásáról, úgyhogy jönnek a részletek, meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Cooney Williams és a Saturday Mouse T-remixében már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Második helyezést ért el a Lóránffi csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskun Félegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Buzsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Duna Online. A Szalki-szigeti szabad strand egy különleges helyszín Dunaújvárosban, ami egész évben remek kikapcsolódást nyújt a természet szerelmeseinek, de azok számára is, akik mozogni, játszani, sétálni, horgászni szeretnének. Június 15-én nyit a szabad strand, a vízből rendszeresen mintákat vesznek majd. A másik kedvelt hely pedig az élményfürdő, ami csak időszakosan várja látogatókat nyáron. Idén június 19-től várja vendégeket az élményfürdő, írja Feol. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Tímeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a kora délutáni órákban távozott családja otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, Tímea fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twainről. Jönnek a részletek ebben az órában, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Christina Aguilera és a Dirty, na meg Cooney Williams is érkezik Mausztével az oldalán. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, elmúlt hét. Szép reggelt!
0: Best FM!

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM a legjobb zenék, életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Azt nem tudom, hogy a következő énekesnőről valaha készülni fog-e életrajzi film, de dukálna neki, hiszen neki is hatalmas nagy karrierje van, ugyanis most nem Shania Twain-nel, hanem Christina Aguilera-val folytatjuk az Ébredést és a Napindítást itt a Besten. Szól a Dirty!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nem Elég, a New Level Empire és Wolf Kati közöse. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 13-a van szombat, a névnaposok között köszönhetem az Anetteket és az Antalokat, a születésnaposoknál pedig Chris Evans-t, amerikai színészt. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Magyar Feltalálók napja, mert hogy 1941. június 13-án szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert biokémikus a C-vitamint. A legjobb zenékkel pedig természetesen fújtatom az ébredést és a napindítást, csak egy kicsi szünet, aztán a Maroon 5 és a She Will Love és a She Will Be Loved érkezik majd ide a Vesztre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Húszabb rövidebb időre mindenhol kisüd a nap, de helyenként futózáporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat. A bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Meghosszabbítja a baba váróhitel moratóriumát a kormány. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitel piaci kölcsönni alakulna, és az eddigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Turóczi Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Till Attila és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Till Attila részben saját élményekből táplálkozó 2024-es filmje, a mai Magyarország látelete. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyermekkönyvekkel, báb előadásokkal várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörös Marti téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak ezek a napok. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől, a buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át, Buda felé vett az irány. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Második helyezést ért el a Lóránffi csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskunfélegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. a Lorenfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát, Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Buzsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Duna Online. Apáczai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyiért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a Városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói-oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a Város weboldalán. Az M1-es autópálya Fejér megyei térségében zajló munkálatok újabb szakaszba léptek, a friss drónfelvételek pedig olyan részleteket mutatnak meg, amelyek a pályáról nem láthatók, írja a FEOL. A beruházás több területen is előre haladott állapotban van, jelenleg is zajlik a támaszok és a belső elválasztósáv pilléreinek betonozása. Emellett folytatódnak a jelentős földmunkák, a földmű konszolidációja, valamint a további próbacölöpözési munkálatok. Mindez kiderül az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közösségi bejegyzéséből. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue után érkezik egy másik csajszi, aki most újra visszarepít minket a 90-es évekbe, méghozzá egy zseniális dallal, amit nagyon jól dolgozott fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts, Run Free, most ide a Best FM-re, egy igazi nyári szerelmes hangulat így korán reggel.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 8 óra után pedig egy újabb téma, méghozzá egy humanoid robottal fogunk foglalkozni, aki bizony-bizony hegymászásra adta a fejét, és hát sikeresen teljesítette a kitűzött célt, de hogy mi a célja a kutatóknak és a fejlesztőknek ezzel, azt is el fogom árulni, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A svéd Ace of Base már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában, a Life is a Flower-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Második helyezést ért el a Lóránffi csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskunfélegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin, Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Duna Online. Az M1-es autópálya Fejér megyei térségében zajló munkálatok újabb szakaszba léptek, a friss drónfelvételek pedig olyan részleteket mutatnak meg, amelyek a pályáról nem láthatók, írja a FEOL. A beruházás több területen is előre haladott állapotban van, jelenleg is zajlik a támaszok és a belső elválasztósáv pilléreinek betonozása. Emellett folytatódnak a jelentős földmunkák, a földmű konszolidációja, valamint a további próbacölöpözési munkálatok. Mindez kiderül az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közösségi bejegyzéséből. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Tímeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok, a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a kora délutáni órákban távozott családja otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, Tímea fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt, jó ébredést kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 13-a van, szombat, elmúlt 8 óra, és ebben az órában jön egy téma méghozzá a humanoid robotokról, ugyanis most egy a hegymászásra adta a fejét. Jönnek a részletek, hogy a kutatók és a mérnökök miért akarják ezt egyébként, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. A kezdés a The Rasmus-é.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sej?
2: Mit tehet a sej?
1: Mit tehet a sej?
2: Aki mit se sej?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. Nem semmi dolog ez, a technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásban ugyanis a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé, a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül itt lesz velem a Faith No More és az Easy, most viszont a 2000-es évekkel megyünk tovább, Vanessa Amoroso érkezik, és az Absolutely Everybody.

0: Best FM a legjobb zenék, a királylánnyal ébredhettünk még hozzá a Walmáros srácok átdolgozásában. Rácsörögtek a huligánszesekre, és mondták, hogy csináljuk meg együtt ezt a dalt. Nagyon jóra sikerült, szerintem. Na de, június 13-a szombat van, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans, amerikai színészt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Magyar Feltalálók napja, ezt 2009 óta tartjuk, mert hogy egyébként 1941. június 13-án szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert, biokémikus, a C-vitamint. Az első magyar Nobel-díjasunkról van egyébként szó. Nem kis dolog. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk majd tovább. Az ébredés és a napindítás mellé érkezik majd a hírek után a Criss Cross Duo és a Jump.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de helyenként futózáporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza késedelmet vagy rövidesen

0: befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat. A bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csaknem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4.-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5.-től pedig a történelmi, a digitális kultúra ismereteket is felmérték. A diákok, illetve szülei hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban, a márciushoz képest csaknem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mérte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől, a buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át, Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig azt számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Második helyezést ért el a Lóránffy csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskunfélegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Tuna Online. Apáczai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa a Dunaújváros oktatásügyért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói-oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Az M1-es autópálya Fejér megyei térségében zajló munkálatok újabb szakaszba léptek, a friss drónfelvételek pedig olyan részleteket mutatnak meg, amelyek a pályáról nem láthatók, írja a FEOL. A beruházás több területen is előre haladott állapotban van, jelenleg is zajlik a támaszok és a belső elválasztósáv pilléreinek betonozása, Emellett folytatódnak a jelentős földmunkák, a földmű konszolidációja, valamint a további próbacölöpözési munkálatok. Mindez kiderül az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közösségi bejegyzéséből. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Fest FM a legjobb zenék, hála Istennek, túlnyomóan napos idő várható a mai napon, tehát a kárnikula tombol, ideje volt, itt van a nyár. Mondom a csúcshőmérsékleteket, hogy egyébként hogyan alakul. Budapest 31 fokos, Zalaegerszegen 29 lesz majd, Baján 31, Székesfehérváron pedig 30, és végül Eger 29 fokos lesz a mai napon. Hamarosan jövök majd a következő órába egy kis sportrovattal, de ezt még fedje homály, majd elárulom az óra végén, hogy mi lesz az, viszont hogy mi lesz itt velem az óra végéig? Hát a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és azok közül is például a Take That film majd a Relight My Fire-rel, úgyhogy Lulu ott lesz az oldalukon, na meg Madonna, most a Musical ébreszt majd mindenkit itt a Besten.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a sportvilágába látogatunk el, és tombol a VB láz a világon, úgyhogy beszélgetünk erről, és azon belül is a brazil válogatottról. Az ötszörös világbajnok csapat ma fog éjszaka majd pályára lépni, és Neymar kérdése az még nem tisztázott, hogy játszani fog-e ezen a meccsen. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Érkezik majd például a francia világsztár DJ Bob Sinclair és a Love Generation.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Második helyezést ért el a Lóránffi csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskun Félegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Tuna Online. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Témeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a kora délutáni órában távozott családja otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, Témea fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Apáczai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a Városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói-oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra múlt, és ilyenkor mindig a sportvilágába látogatunk el. Terítéken a futball világbajnokság és azon belül is a brazil válogatottal való foglalkozás, mert hogy az ötszörös világbajnoki csúcstartó a mai napon lép majd pályára éjszaka. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Sompolé az indulás a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, irány a foci világbajnokság, mert hogy egyébként csütörtökön elindult a világtorna, este per éjszaka zajlanak a meccsek, és a mai éjszaka folyamán a brazil válogatott pályára lép, méghozzá nagyon úgy néz ki, hogy Neymar játéka nélkül, ugyanis vádli sérülése miatt került veszélyben. A Santos FC világsztárja, az is kérdéses volt egyébként, hogy kimegy a világbajnokságra, aztán végül Ancelotti beválasztotta is. És azért is érdekes a brazil válogatottal foglalkozni, mert bizony-bizony Carlo Ancelotti szerepe is nagyon érdekes, ugyanis ő eddig klub edző volt, most ez számára teljesen új dolog, hogy szövetségi kapitányként fog majd neki menni egy ilyen világtornának, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy Ancelotti hogy rakta össze ezt a brazil válogatottat, amiben természetesen Neymar mellett olyan világsztárok vannak, mint például Rafinha, a Barcelona jelenlegi sztárja, egykor Neymar is ugyanazon a pozíción játszott, mint ő. Az ötszörös világbajnok brazilok ma éjszaka pontban éjfélkor lépnek majd pályára a C csoportban Marokkó ellen, megkezdik a szereplőseket az észak-amerikai tornán. Hogy vajon ők lesznek a nagy befutók, az esélyesek a világbajnoki címre, azt nem tudom, és Neymar utolsó menetelése hogyan fog alakulni a válogatottba, ezt se tudjuk megjósolni, hogy egyáltalán pályára fog-e lépni, mert Ancelotti elmondta, azért keményen kell dolgozni a világklasszisnak. A legjobb zenékkel megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, és átveszi például a hatalmat a francia világsztár DJ Bob Sinclair a Love Generation-nel, na meg Sting és Chap Miami közöse, ugyanis a Desert Rose-zal megyünk tovább most itt a Besten.

fact. Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék, a Topazzal bulisztunk, ez volt a New Millennium. Szép napot kívánok mindenkinek, június 13-a van szombat, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans, amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyar feltalálók napja, Szent Györgyi Albert miatt, ugyanis 1941. június 13-án szabadalmaztatta a C-vitamint, és 2009 óta tartjuk számon egyébként a magyar feltalálók napját. Emiatt az esemény miatt. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom. Az óra végéig még be fog köszönni hozzánk Avril Lavigne, a Skaterboy-jal, na meg Ricky Martin, ugyanis a folytatás az az övé, a She Bangs-szel megyünk tovább most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indítom a Best hétvégét, és olyan előadók gondoskodnak a hangulatról, mint például a Boomfaku MCs, a Freestylerrel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de helyenként futózáporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meghosszabbítja a baba váróhitel moratóriumát a kormány. Az MNB előrejelzés alapján a 2026-os határidőre az érintettek egy ötödénél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönni alakulna, és az eddigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Turóczi Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Till Attila és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Till Attila részben saját élményekből táplálkozó 2024-es filmje a mai Magyarország látlelete. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban, a márciushoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mérte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csaknem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi, a digitális kultúra ismereteket is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől, a buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át, Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Második helyezést ért el a Lóránffy csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskunfélegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó 2. fokára állhattak. A Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin, Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Tuna Online. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Tímeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a kora délutáni órákban távozott családja otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, Tímea fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Apáczai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta a városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyiért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói, oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, június 13-a van szombat, indul a Best hétvége a legjobb zenékkel. A jó hangulatról gondoskodik például ebben az órában majd Britney Spears a Crazy-vel, de meg a Boomfaku MC's is itt lesz a Freestylerrel, a kezdés pedig Melanie C.J. Ez az I'm Turn to You, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, köszöntök mindenkit a Magyar Feltalálók napján, mert június 13-án ünnepeljük mindezt, amikor a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. És hogy miért van a mai napon a Magyar Feltalálók napja, nagyon egyszerű lesz a válaszom, ugyanis 1941-ben ezen a napon szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert biokémikus a C-vitamint, ami bizony gyorsan elterjedt a világon és megismertette az emberek azzal, hogy az immunrendszer erősítése nagyon fontos. A következő dalnak köszönhetően pedig szerintem a Walkmanek holdítottak világkülüli turnét, ugyanis a Boomfaku MC's videoklipjében egy srácot lehet látni, bőnadrágban, egy fejhallgatóval a fején, miközben erre a dalra úgy ropja a breaktáncot, hogy valami eszméletlen. Jön a Boomfaku MC's tehát, és a Freestyler.

0: Rastafem a legjobb zenék, azok a csajok nosztalgiázhattak egy hatalmasat, akik a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején voltak tinédzserek, méghozzá Britneyvel és a Crazynek köszönhetően. A legjobb zenék sorát pedig most folytatja egy énekes, aki a 80-as évekhez kötődik, de a 90-es években is bizony-bizony aktív volt, és lettek világslágerei. Rövid szünet következik, aztán érkezik is Lionel Richie és a Just For You.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán az utolsó közös órán következik, és egyben a délelőtt utolsó órája is ez lesz. A legjobb zenék természetesen meghozzák most is majd a hangulatot, így a Best hétvége során jön, ami még nem volt, például Whitney Houston is énekel, az I'm Your Baby Tonight-ot fogja majd eltolni.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 95. születésnapi alkalmából köszöntötték a város pedagógus legendáját, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A pedagógus napi díjátadó ünnepségen különleges pillanatnak lehettek részesei a jelenlévők. 95. születésnapi alkalmából köszöntötték a város pedagógus legendáját, a Prokultúra Intercissé díjas írót, Pásztor Bertalant. Tanári pályafutását az akkori Münich-Ferenc gimnáziumban kezdte magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, és évtizedekkel később ugyaninnen a már Széchenyi István gimnázium néven működő intézményből vonult nyugdíjba. Alkotói munkásságában ma is aktív, fáradhatatlanul ír, publikál és továbbra is az irodalom elkötelezett szolgálója. Tudása, életműve és példamutatása Dunaújváros számára felbecsülhetetlen érték, írja dunaújváros.hu. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskun Félegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést és egy hidegfront hatására. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájakon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggel 8 és 16 fokot mérhetünk. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
2: Migráns kérdés, fontos bejelentést tett a kormányfő, évvégi bizonyítvány, nem mindent árulnak el a jegyek, dobbantani akart a dunántúli számlagyáros. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unió bírósága szintén két éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad.
2: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Korog a hasam, nem véletlenül, ugyanis már csak ezt az egy órát kell kibírni, és a szombati ebédre rávetheti magát majd mindenki. Én is ezt fogom tenni, ahogy hazaértem, de addig is még elfogyasztok pár legjobb zenét így. A délelőtt folyamán itt lesz például velem Whitney Houston az I'm Your Baby Tonight-tal, de az előétel PDD és Enya közöse lesz majd. Ez az I Don't Wanna Know.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Ákos Dala szólt, ez volt a Kegyetlen Szerelem, a folytatásba pedig jön az a csaj, akiről már beszéltem a reggel folyamán, Shania Twainről van szó, aki bejelentette az Instagram oldalán, hogy életrajzi film készül róla, és bizony-bizony nagyon pörgős időszaka van az énekesnőnek, mert amellett, hogy ezt a filmet készíti közösen producer társaival, hogy egyébként ez milyen lesz, ezt még homály fedi, de emellett készül egy stúdió albuma is, és bizony-bizony Harry Styles koncert sorozatában vendégeskedik, úgyhogy nagy a hajtás körülötte, és meg is mutatjuk, hogy mivel érte ezt el. Például ezzel a dallal jön a Man I Feel Like a Woman, tehát Shania Twaintől most ide a Bestre. Let's go, girls!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik funky klasszikusa. Hoho, ez volt a Cantaloupe. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 13-a van szombat. A névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans-t, amerikai színészt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Magyar Feltalálók napja. 2009 óta ünnepeljük ezt, mert hogy az első magyar Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert biokémikus 1941-ben június 13-án jelentette be a C-vitamin szabadalmát, úgyhogy nem kis dolog ez, mindenki használja a világon, ugye az immunrendszer erősítésének az első vitaminjáról van szó. A legjobb zenékkel pedig megyünk még tovább, nincs még közel se vége ennek az órának, csak egy rövid szünet jön, és aztán nem csak az immun erősítés lesz fókuszban, hanem azt is megnézzük, hogy mivel lehet a lelki világunkat erősíteni. Méghozzá Kanye Westnek köszönhetően jön majd a Stronger-rel. That's

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek fele.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a hatalmas népszerűségnek örvendő Nagy Bogi után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media, övé a délután egészen este 6 óráig, amikor majd kezdetét veszi a ma esti Night Shift. A mikrofonnál Horváth Zoltán, hol volt idáig, szép délután, jó étvágyat kívánok a Best-tel, utoljára az Outkast dalát indítom, viszha!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Második helyezést ért el a Lóránffy csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A pedagógus napi díjátadó ünnepségen különleges pillanatnak lehettek részesei a jelenlévők. 95. születésnapi alkalmából köszöntötték a város pedagógus legendáját, a Prokultúra Intercisé díjas írót, Pásztor Bertalant. Tanári pályafutását az akkori Münich Ferenc gimnáziumban kezdte magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, és évtizedekkel később ugyaninnen a már Széchenyi István gimnázium néven működő intézményből vonult nyugdíjba. Alkotói munkásságában ma is aktív, fáradhatatlanul ír, publikál és továbbra is az irodalom elkötelezett szolgálója. Tudása, életműve és példamutatása Dunaújváros számára felbecsülhetetlen érték, írja dunaújváros.hu. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Tímeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok, a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a kora délutáni órákban távozott családja otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, Tímé a fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Apálcai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói, oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől, hajtóvadászat indul az ittas sofőrök ellen. Foci VB, valósággal sokkolják az árak a szurkolókat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr-Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unió bírósága szintén 2 éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. Vádat emeltek ellene, felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben, minden sokkal drágább most, mint mondjuk 2 hete. Átszámítva 700 ezer forintba kerül egy belépő az egyik mérkőzésre Miami-ban. Aki pedig a helyszínen szeretné látni a döntőt, az mostani állás szerint nem jut jegyhez 4,5 millió forint alatt. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, elmúlt néhány perccel, június 13-a van, ez már a Best délután, én Béni Meddia vagyok. Rádiózzunk együtt, hozom is a legjobb zenéket. Hozom hamarosan Nelly dalát, jön a Hot in Here, itt lesz Simply Red és a Stárszal, most pedig Lili Ellen 2006-ba repít minket a Smile-al itt a Best-en.
1: Best

Kiss FM a legjobb zenék. Ma az országban a legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok körül van. Holnap az előrejelzések szerint többnyire napos, gomoly felhős időre van kilátás. Elszigetelten előfordulhat zápor, néhol akár egy-egy zivatar is, úgyhogy az esernyőket azért nem érdemes eltenni. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé élénk időnként erős széllökések kísérhetik. A délutáni órákban egyébként 23 és 28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérséklet.

0: Pesta fel a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M0-áson például az északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik. Ez okozza a torlódást a 69-es és a 72-es kilométer között mindkét oldalon, felváltva lezárják az egyik sávot. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, a szélesítési munkák miatt például Budapest felé, Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom, a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ott is lassú a haladás. Tatabánya térségében pedig a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sávelhúzással, a külső és a leálló sávra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombat délután azonnal, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom a kompakt diszkót is. Ez lesz a Te meg én, és Justin Timberlake is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 95. születésnapja alkalmából köszöntötték a város pedagógus legendáját. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A pedagógus napi díjátadó ünnepségen különleges pillanatnak lehettek részesei a jelenlévők. 95. születésnapja alkalmából köszöntötték a város pedagógus legendáját, a Prokultúra Intercissé díjas írót, Pásztor Bertalant. Tanári pályafutását az akkori Münich-Ferenc gimnáziumban kezdte magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, és évtizedekkel később ugyaninnen a már Széchenyi István gimnázium néven működő intézményből vonult nyugdíjba. Alkotói munkásságában ma is aktív, fáradhatatlanul ír, publikál és továbbra is az irodalom elkötelezett szolgálója. Tudása, életműve és példamutatása Dunaújváros számára felbecsülhetetlen érték, írja dunaújváros.hu. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskun Félegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Duna Online. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: E-rollerek azonnali szabályozás kell. Ütközött, kigyulladt magyar kamionos tragédiája Csehországban. Idén is fegyverekre költi a legtöbbet a világ.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rengeteg a baleset, ezért a mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogászt, a szervezet KRESZ bizottságának elnökét hallják.
5: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
3: Román kamionossal ütközött egy magyar fuvarozó Csehországban, mindketten meghaltak a balesetben. Hajnalban a Brunótól a csehszlovák határig vezető autópályán történt a tragédia. A magyar sofőr egy útszűkületnél valamiért a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt a strádán. Az érkező román vezető már nem tudott lassítani. A karambol után mindkét kamion kigyulladt. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötét piros cseresznyét keresik. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni, ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen, Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé. Sokfelé jöhet fordulat az időjárásban, már is mondom a részleteket. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek egy óra után is. Én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább hamarosan Stakkabóval, jön a Here We Go, na de itt lesz Rihanna és T.I. közöse is, a Live Your Life. Mindezek előtt pedig Justin Timberlake egyik legnagyobb korai szóló slágerével indítok, ami nem más, mint a Wreck Your Body. Rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, a Here We Go, a Stekabó egyik legismertebb dala, mely 1993-ban jelent meg a Supermarket albumon. A szám különleges, mert a hip-hopot poppal és alternatív hangzással keveri, ami egyébként akkoriban újszerűnek számított Európában. A dalhoz készült videóklipet maga Stekabó rendezte, és egy képregényszerű, stilizált világban játszódik, bár nem lett mindenhol lista vezető sláger, kultikus státuszt ért el, főleg reklámokban és filmekben való felhasználása miatt. A Here We Go máig a 90-es évek egyik jellegzetes, könnyen felismerhető európai popdala. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Betefem a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoródnál új terelést építettek ki, a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között. A leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Bak térségében aszfaltoznak, ott a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán lezárták a 43-as kilométernél lévő Galga pihenőt a főváros felé vezető oldalon, és a főváros irányába ugyancsak az M3-ason a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán hozom majd Jessie J dominóját is. Teljes egészében is meghallgatjuk, és így várok, és itt lesz a Rise Up-val, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 95. születésnapja alkalmából köszöntötték a város pedagógus legendáját. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A pedagógus napi díjátadó ünnepségen különleges pillanatnak lehettek részesei a jelenlévők. 95. születésnapja alkalmából köszöntötték a város pedagógus legendáját, a Prokultúra Intercisé díjas írót, Pásztor Bertalant. Tanári pályafutását az akkori Münich Ferenc gimnáziumban kezdte magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, és évtizedekkel később ugyaninnen a már Széchenyi István gimnázium néven működő intézményből vonult nyugdíjba. Alkotói munkásságában ma is aktív, fáradhatatlanul ír, publikál és továbbra is az irodalom elkötelezett szolgálója. Tudása, életműve és példamutatása Dunaújváros számára felbecsülhetetlen érték, írja dunaújváros.hu. A Pálcai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyiért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói, oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Az M1-es autópálya Fejér megyei térségében zajló munkálatok újabb szakaszba léptek, a friss drónfelvételek pedig olyan részleteket mutatnak meg, amelyek a pályáról nem láthatók, írja a FEOL. A beruházás több területen is előre haladott állapotban van, jelenleg is zajlik a támaszok és a belső elválasztó sáv pilléreinek betonozása, emellett folytatódnak a jelentős földmunkák, a földmű konszolidációja, valamint a további próbacölöpözési munkálatok. Mindez kiderül az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közösségi bejegyzéséből. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Fontos újítások a MAP Plus alkalmazásban. Újabb cápatámadás történt Ausztráliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopronvár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. 10 pontban értékelte a választási kudarcokait Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusán kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a korrupciós vádakat nem tudták semlegesíteni, a digitális térben pedig egyértelmű vereséget szenvedtek. Orbán Viktor úgy véli, hogy a külföldről vezényelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak a választási eredményben. A pártelnök a Fidesz átfogó szervezeti megújítását jelentette be. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plusz mobil alkalmazás, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utas tájékoztatást. Súlyosan megsérült egy nő, akire cápa támadt Sydney egyik legnépszerűbb strandjánál Ausztráliában. A 35 éves áldozatot a part közelében érte a támadás, a helyszínen tartózkodók mentették ki a vízből. A hatóságok több strandot is lezártak, miközben átvizsgálták a környéket. Az elmúlt hetekben már több halálos és súlyos cápa támadás történt Ausztrália partjainál. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel. Én itt vagyok, és továbbra is adom a kedvenceket a mikrofonnál, Béni Meddia, és hamarosan hozom a Gorillás slágerét, ez lesz a Derna, de itt lesz a Spice Girls is, a 2000-es évek egyik kedvenc lánycsapata. Most pedig 2007-ből indítom a Rise Up-ot. Tarts velem!
0: Mestefe!

Best FM legjobb zenék, a Spice Girls 1996-ban jelentette meg azt a slágerét, ami a második kislemez volt a Spice albumról, a Wannabe után, ez pedig nem más, mint a Say You Be There. Egy R&B dalról van szó, ami egy kissé visszafogottabb, de érettebb hangzást ad a debütáló slágerhez képest. Egyébként a barátságról és a bizalomról szól a híres Girl Power üzenet egyik fontos darabja, több országban listavezető lett, és a Spice Girls globális sikert ért el ezzel a dalával. A klip is egyébként szerintem szuper jól sikerült, egy western sivatagi hangulatú, és minden tagnak külön karaktert adnak, ami segített kialakítani az ikonikus imázsukat. Következik tehát a Spice Girls és a Say You Be There itt a Best End.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedés infókkal folytatjuk. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható. Aztán aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Hímesháza térségében a 182-es és a 180-as kilométer között. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon most irányonként egy-egy sávon halad, és az egyes főúton is érdemes figyelni, Biatorbágy térségében ugyanis az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék a 2000-es évek egyik nagy kedvence 50 Cent és a Kenti Sáp kísért bennünket hamarosan itt a 3 óra is, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. Aztán érkezik hamarosan a Jetlag a Temegénnel, itt lesz a Salt and Pepper és a House of Glass Giorgio Giordano közösével érkezik a Disco Dan rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni, most pedig a Magna Cum Laude játszik a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Második helyezést ért el a Lóránffy csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskun Félegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Duna Online. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Tímeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok, a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a kora délutáni órában távozott családja otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, Tímea fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Apálcai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyiért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a Városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bart Endre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói, oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést és egy hidegfront hatására. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájakon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel 8 és 16 fokot mérhetünk. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beindult már a hétvége jó ideje, kedves dunaújvárosi hallgatók, ez pedig a 93.1 Best FM. Mi hétvégén is tudunk együtt szórakozni 3-3 órát, ma is szombaton. Kellemes délután mindenkinek és jó pihenést. A mikrofon mögött Molek Csongor, a House of Glass felvételével kezdünk. Szól azonnal a Disco Down.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szép hétvégét mindenkinek, kellemes szombat délután, Dunói Városi Hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor, ahogy már említettem, egészen este 6 óráig. És műsor elején járunk még, ünneplés következik, mivel június 13-a van, Antal, Anett és Tóbiás napja. Nekik kívánok boldog névnapot, a szülinaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot. Miről híres még a mai nap? 795. éve Szent Antal, a gyermekek védőszentjének, a háziállatok patronusának napja. És 626. éve férjósló, szerelemvarázsló nap, a lány állítólag éjszaka a tükörben megláthatja a jövendőbeliét. Híres emberek, akik június 13-án születtek, 127 éve született Péri László, szobrász, festő, építész, az európai avantgárd kiemelkedő alakja. És 92 esztendeje látott napvilágot Lőte Attila, Jászai Mari Díjas színész, aki több mint 60 évig játszott a Madách Színházban. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig, a Salt and Pepper felvételével folytatjuk, a dal a Soup. Hey!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en. Figyeljenek a többi közlekedőre is, kedves dunaújvárosi autósok, jó utat kívánok, a tempóból pedig nem árt visszavenni. Végzik még a munkálatokat a Rácz-Almási bekötő úton, az 51-123-oson, a 0-1-es kilométernél. Itt félpályás lezárásra elméletileg még mindig számítani kell. Aztán útszűkület van érvényben az 52-05-ösön, Örkény-Tas összekötő úton. Közműépítési munkálatok miatt konkrétan a 31-es kilométerről van szó. És ugunk egy picit messzebb, az 52-esről is beszélünk minden nap, tehát végzik még a csomópont építési munkálatokat Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. A 47-es kilométernél útszűkületre kell készülni. Jelezhetik, ha van egyéb infójuk, lehet szó akár trafizó rendőrökről, 30-as 74-74-777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Most a Savage Garden zenél egyet, és a To The Moon and Back című felvételüket meghallgatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en tartalmas szombat délutánt kívánok a Dunai Város és környéki hallgatóknak. Én Molek Csongor vagyok, és együtt lazulunk még a következő 120 percben, a legjobb zenék bekészítve szokás szerint. És egy duóval kezdünk, ők a Nina Sky, a felvétel pedig a Move Your Body.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de helyenként futózáporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
4: Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, a légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóival lehetnek majd reklámplakátok. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát a környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok. Egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Vinyéshát között tisztítják meg a Tiszát. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a tiszatavi PET kupán. Vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik majd a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csaknem 610 000 diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4.-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5.-től pedig a történelmi, a digitális kultúra ismereteket is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Június 13-a szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra, munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaváltozással összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható június 20-áig. Híreink végén az időjárásról. Napközben szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzet csökkenés valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton és északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt tartózkodunk, remélem hétvégén is a 93.1 Best FM-en. Én Tuti, jelentkezem még a stúdióból egészen 6 óráig, kedves dunaújvárosi hallgatók. Az újakat is külön köszöntöm, és a hazai és a külföldi slágerek közül hozom a kedvenceket a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Zenél a Nina Sky, és szól a Move Your Body.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your

93.1 Best FM, a legjobb zenék, Nolek Csongort hallják még. Ebben is a következő órában szintén dunai városi hallgatók, hozom a hasznos infókat, és hallgatjuk együtt a legjobb zenéket folyamatosan. Na nézzük, holnap vasárnap milyen időnk lesz itt a környéken. Hát folytatódik ez a gomoly felhős időjárás, és érkezik egy hideg front. Ennek hatására elszórtan újabb csapadék jelentkezhet majd, akár zápor, gyenge zivatar formájában helyenként. A szélmozgás viszont mérsékelt marad, és hajnalban kapjuk ezt a frissítő 9-15 fokot, délután 21-27 fok körül alakul majd a csúcsérték. Változott a pollenterhelés, a kültéri allergén gombák pollen koncentrációja már magas tartományban van, a csalánfélék és a pásítőfélék pollen szintje pedig továbbra is közepes. Próbáljanak papírzsepiből azért betárazni, és állítólag a tünetek enyhítése érdekében gyakrabban kell hajat mosni. Ezt a szakemberek mondják, kedves allergiás hallgatók. Gabriel felvételét játszom most, meghallgatjuk a Dreams című dalt itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban is a környéken. Kedves hallgatók, a Zöldövezet Társulás Egyesületről van szó, céljuk pedig, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire, egyúttal pedig különböző területeken, különböző eszközöket bevetve népszerűsítsék a zöld gondolatot, illetve az egészségvédelmét, a társadalmi jólét aspektusait. Koller Andrea, az Egyesület társelnöke említett információkat a dunaújváros.com hírportál munkatársainak az egyik utóbbi akciójukról. Ahogy fogalmazott, a csapataik mindig felkészítés után érkeznek a helyszínekre, az érzékenyítés az útkeresés esetében még fontosabb volt. A létszámuk kicsi, viszont nagyon lelkes, az útkeresés segítő szolgálat a Bartók Béla utcai bázisánál kerítést festettek és kertet is rendeztek. A kerítést lecsiszolták, majd festették, és egy nap alatt is nagyon sokat haladtak. A zöld környezet gondozása sem maradhatott el, így a kertbe szeder és ribizli bokrokat is telepítettek. Hát remélik, hogy jövőre terméssel meghálálják majd a gondozást. És jót tesznek szűkebb és tágabb értelemben is, az önkéntes cselekedet őket is építi. A teljes beszámolót és persze a fotókat is megtalálják az említett portálon. Most zenél egyet, a Simple Red, és szól a Something Got Me Started.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, lassan itt a késő délután szombaton is, így pörög a hétvége már megint, kedves dunaújvárosi hallgatók, én szeretettel köszöntök mindenkit. Maradok a stúdióban még 6 óráig, a mikrofon mögött Molek Csongor, és indítja az órát egy hölgycsapat. A Sugar Babes, a dal pedig a Hole in the Head.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Húszabb rövidebb időre mindenhol kisüd a nap, de helyenként futózáporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Elalvás okozhatta a két péntek hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják, közben azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. A vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomterelésre tekintettel rendelte el. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomottárát, tájékoztatotta a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Újabb, korszerű, alacsony padlós villamos állt forgalomba Budapesten, tovább növelve az akadálymentes járművek számát a fővárosban. A BKK közölte, az 51 darabos flotta folyamatosan érkező új szerelvényei, a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon állnak forgalomba, a teljes körű kibővítéshez pedig uniós forrásból tervezett infrastruktúra fejlesztések szükségesek. Szeptember végéig meghosszabbították a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező miatt van késés, a befizetett előleget az állam a vállalkozásokon fogja behajtani. Meghosszabbítja a babaváróhitel moratóriumát a kormány. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitel piaci kölcsönni alakulna, és az eddigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát a környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok. Egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyésház között tisztítják meg a Tiszát. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a tiszatavi PET kupán. Vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik majd a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. Híreink végén az időjárásról. Napközben szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Késő délutántól északnyugati irányból határozott a felhőzet csökkenés valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton és északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Második helyezést ért el a Loránfi csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a dunaújvárosi Loránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskun Félegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lórenfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Tuna Online. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Tímeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a kora délutáni órákban távozott család otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, Tímea fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Apáczai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói-oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93-1 Best FM-en a lényegi információt általában hozzátesszük, így kiegészítésképpen is, kedves dunaújvárosi hallgatók. Még 60 perc a miénk a szombatból, úgyhogy belehúzunk. A mikrofonnál Mólek Csongor, továbbra is tisztelettel köszöntök mindenkit. És a Sugar Babes felvételével kezdünk, ez a Hole in the Head.
0: 93-1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes közlekedést az úton lévőknek, kedves autósok, az 51-esen közmépítési munkálat még aktuális mindig, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton, ezúttal a 85-ös kilométert említjük, itt hútszűkületre számítani kell. Aztán az 52.03-ason Kiskunlacháza-Izsák összekötő úton, itt is végzik a közműépítési munkálatokat. A 22-es kilométernél és útszűkületre kell számítani, még június 22-ig. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat. Oké, 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Hozok még egy partislágert a folytatásban, Kesha és Florida közös száma szól, a Right Run.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Ismét elég fontos témára hívta fel a figyelmet Kálló Gergely, a Rajta Újváros Egyesület önkormányzati képviselője. Kedves hallgatók, a Békeváros részben is gondot jelentenek a felelőtlenül közlekedő rolleresek. A cél pedig a békés együttélés, valamint a városlakók biztonsága. A képviselő az elmúlt hónapokban több visszajelzést is kapott a körzetben élők részéről néhány szabálytalanul közlekedő rolleresről. Egészen pontosan a Kressz Parkot és környékét említették a lakók. Néhányan nagy sebességgel, a közösségi szabályokat egyáltalán nem figyelembe véve száguldoznak a járdákon, valamint a kisgyermekek által is használt területeken. És a képviselő szerint teljesen mindegy, hogy a városban bérelhető és maximálisan 25 km/h végsebességre képes rollerekről, vagy a magántulajdonban lévő esetenként nagyobb teljesítményre is képes eszközökről beszélünk. Az alaphelyzet egyértelmű, nem veszélyeztethetjük mások biztonságát. Kiemelte, hogy ebben a történetben nagy szerepe van, és lesz a szülőknek is, és egyre több családban jelennek meg az elektromos rollerek, amelyekkel alapvetően nincs semmi probléma, viszont érdemes lenne néhány dologra nagyobb hangsúlyt fektetni. Ezeket állította a képviselő, hogy még miket említett, ott vannak az infók a dunaiváros.com hírportálon. Gwen Stefani és Eve közös szemet játszom, ez a Rich Girl.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Én búcsúzom lassan szombatra, megköszönöm a figyelmet az előző 3 órára, főleg kedves dunai városi hallgatók, amit együtt töltöttünk. Robbie Williams No Regrets című felvételét együtt még meghallgatjuk, és legközelebb holnap jelentkezem vasárnap. Délután 3-tól itt vagyok a stúdióban, maradjanak a Best FM-en, és további nagyon szép hétvégét, jó pihenést kívánok, remélhetőleg a legtöbben tudnak ezzel foglalkozni. Molek Csongort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Második helyezést ért el a Lóránffi csapata. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskunfélegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték összetudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffi Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin, Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Tuna Online. A Pálcai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa a Dunaújváros oktatásügyiért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a Városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói-oktatói munka megbecsüléseként. A díjazottak listája a Város weboldalán. Az M1-es autópálya Fejér megyei térségében zajló munkálatok újabb szakaszba léptek, a friss drónfelvételek pedig olyan részleteket mutatnak meg, amelyek a pályáról nem láthatók, írja a FEOL. A beruházás több területen is előre haladott állapotban van, jelenleg is zajlik a támaszok és a belső elválasztósáv pilléreinek betonozása. Emellett folytatódnak a jelentős földmunkák, a földmű konszolidációja, valamint a további próbacölöpözési munkálatok. Mindez kiderül az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közösségi bejegyzéséből. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést és egy hidegfront hatására. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájakon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel 8 és 16 fokot mérhetünk. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
2: Átalakítják a szakképzés irányítását, drogdílereket fogtak Törökszentmiklóson, új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Gyurit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
3: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
2: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hiába fogom ma is és holnap is este 8-tól Big Favit, amit a hétvégi házigazdát helyettesíteni. A mixekre kiszabott idő ugyanúgy 120 perc maradt ma is, meg holnap is, minden szombaton és vasárnap. Szóval ebben nem tudunk változtatni, mint ahogy abban sem, hogyha szombat, akkor hip-hop és R&B. 6-től 7-ig van a White Goyard, 7-től Slim Fittel, szombati rezidenséggel a lemezjátszok meg.

hogyha Nightshift-tel, a Nightshift-es lemezlovasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőségben felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk, fel 06255555 155 Viber és SMS számunk, és infókukac bestfmbudapest.hu, a

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

gyűlölt az ábrázat. A meccset néztél éjszaka, vagy mi volt? Na mindjárt jó van, kiderítjük, majd beszélünk erről is, meg egy csomó mindenről. Olyan sok mindenről azért nem, inkább zenéljünk, mintsem beszéljünk a következő órában is. Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Bestet, a következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 95. születésnapi alkalmából köszöntötték a város pedagógus legendáját. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A pedagógus napi díjátadó ünnepségen különleges pillanatnak lehettek részesei a jelenlévők. 95. születésnapi alkalmából köszöntötték a város pedagógus legendáját, a Prokultúra Intercisé díjas írót, Pásztor Bertalant. Tanári pályafutását az akkori Münich Ferenc gimnáziumban kezdte magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, és évtizedekkel később ugyaninnen a már Széchenyi István gimnázium néven működő intézményből vonult nyugdíjba. Alkotói munkásságában ma is aktív, fáradhatatlanul ír, publikál és továbbra is az irodalom elkötelezett szolgálója. Tudása, életműve és példamutatása Dunaújváros számára felbecsülhetetlen érték, írja dunaújváros.hu. Apáczai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa a Dunaújváros oktatásügyért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bart Endre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói-oktatói munka megbecsüléseként, a díjazottak listája a város weboldalán. Az M1-es autópálya Fejér megyei térségében zajló munkálatok újabb szakaszba léptek, a friss drónfelvételek pedig olyan részleteket mutatnak meg, amelyek a pályáról nem láthatók, írja a FEOL. A beruházás több területen is előre haladott állapotban van, jelenleg is zajlik a támaszok és a belső elválasztósáv pilléreinek betonozása, emellett folytatódnak a jelentős földmunkák, a földmű konszolidációja, valamint a további próbacölöpözési munkálatok. Mindez kiderül az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közösségi bejegyzéséből. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rendet tennének az aerollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
4: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
3: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi gyöngyös oroszliban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Majdnem meggyanúsítottalak, hogy azért vagy biztos ilyen fáradt, mert csütörtök óta nézed a futballvilágbajnokságot.
6: Hogy nem?
5: De aztán rájöttem, hogy olyan vagy, mint a Churchill, az is mondta, hogy semmi sport. Mindezt tudja, az egyik kezébe egy szivar, a másikban meg egy konyak.
6: Hát hogy ne, csak
5: na,
6: így.
5: Így. Na hát akkor hát, ha még belőled is lesz egyszer majd.
6: Valaki.
5: Angol államfő. Na egyelőre még a Slim Fit marad, ami azt jelenti, hogy a következő órában ő játszik hip-hopot, és áremít itt a Best Ten, a Night Shift második órájában.
6: Hello.

0: Slim Fit.
1: Én most csak egy hangosan gondolkodom, tehát még mielőtt bárki majd engem megvádolna bármivel.
2: Tehát nem Jay-Z-ről és Punjabi MC-ről.
1: Hát Punjabi MC-ről, hogy a Punjabi MC az vajon a, nem tudom, a szőrös férfi mellkasokra volt nagyon rákattam, vagy így az ezredforduló környékén, vagy csak úgy simán az amerikai tévésorozatokra.
2: Az indiaiak köztudottan nem szőrösek.
1: Hát akkor azért lehet, hogy ezért volt neki annyira szimpatikus, mert hogy, ugye hát ezt már mindenki tudja, hogy a Punjabi MC Mundiantu Bakke, az ugye Knight Rider.
2: Így van, így van, így van.
1: Kicsit maradj a kocsiban, és a
2: többi. Így van, így van.
1: Michael, David Hasselhoff, igen, és a többi, és a többi. De már előtte, az előző albumára, amiből egyiket a 20 legalább,
2: igen.
1: Ő a Magnum című tévésorozatnak a főcímzenét ugyanilyen bangrába feldolgozta. Hát az is tudjuk, azért Tom Selleck is ott azért el volt látva az
2: szörűleg. Világ életébe.
1: Igen, igen. A bajszos ékrém, ugye, Thomas Magnum. Na, Slim Fit a lemezjátszó.
2: Hangja, menjél
1: haza. Úgy, na, Slim Fit a lemezjátszó.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál.
1: Jay-Z szülőnappal? Vagy mivel mondom, hogy mindenben benne van a Jay-Z?
2: Ebben mikor volt? Ja, hogy az előzőben.
1: Jó reggelt kívánok! Szerintem te mégiscsak a foci VB-t nézes tikkában, vagy valami hely vagy
2: csúszva. Csekettőt.
1: Cseke Katinka, azért nagy narancsszínű. Na, egy elérhetőség pakkot légy szíves, dobjál ide az asztalra.
2: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ és Limfit Hun.
1: Jó van. YouTube elfelejtve. Jó van, nagyon helyes.
2: És most a Facebook is erősödik. Nagy erőt kell.
1: Miért, oda mit csinálsz?
2: Semmit. Oda posztolom, hogy hol voltam mondjuk most csütörtökön, meg majd jövő hét után hova megyek.
1: Pest?
2: Igen.
1: Jó, azért nagy vonalakban körbeig.
2: Nem, Buda igazából.
1: Jó.
2: És ahol a Rio meg a zöld pardon volt, így van. Csak mégsem.
1: Petőfi híd, segítek.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Slim Fit.
1: Tehát akkor Kelly Rowland hiába kapacitál, akkor ma nincs work.
2: Így van.
1: Jövő héten? Se nagyon?
2: Jövő héten koncertre megyünk.
1: Helyes. Mikor?
2: Szombaton.
1: De előtte ugye idez.
2: Így van.
1: Nagyon helyes. Jó van akkor. Szabikám,
2: vagy
1: köszönjük.
2: Vagy majd onnan megcsinálom távolba, mentálisan.
1: Igen.
2: Mentalistásan.
1: Nem akarsz élőben mixeket eladni neked. Vagy hogy is volt az a Star Wars-a. Jó, Szabi, akkor ezt nagyon szépen köszönjük. Jövő szombaton pedig várunk vissza.
2: Így, így. Csak

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Változékony nyári időben lehet részünk. Migránskérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat holnap a délnyugati ország részben erős vagy viharos szellőkések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 cm-nél nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekült tábor létrehozását tervezték volna. A volt kormány fő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A lányoké lesz a főszerep a következő óra elején, és itt nem csak arra gondolok, hogy hölgy előadók jönnek egymás után, de hát itt lesz a Spice Girls, a Spice Up Your Life-val, rögtön utána jön Beyoncé a Naughty Girl-lel, és utána pedig a balatoni lány, Szikora Robertnek és a Walmart-nak köszönhetően, Király Viktor pedig a Fire-rel indítja ezt az órát.
2: Ez a Night Shift a best.

Budapest FM, a legjobb zenék nem Sunshine, mint napsütés, hanem Sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, Sunshine, ez jön itt a Budapest FM, a legjobb zenék között.

Kiss FM, a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím az ég egy ott a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A most érkező dal eredetiét, Patrice Rushen 1983-as Forget Me Not című dalát. Annó még Grammy-díjra is jelölték, akkor az a dal nem nyert, csak pár évvel később ebben a formában. Will Smithnek köszönhetően érkezik a Man in Black itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Eric Prydz vagy Eric Price? Tettem fel neki a kérdést a szép emlékű Flirt Disco WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló buli ne hallatszódjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Eric Prydz, mert tehát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátné ugyanis az Állatorvosi Egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását, digitális segítség a szőlősgazdáknak, új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalával.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi családtagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A szerelem határozza majd meg leginkább a következő órát itt a Bestet, bár ha jobban belegondolok, mikor nem a szerelem határozza meg a dolgokat. 9 és 10 óra között jön majd a Just a Little More Love, David Guettának köszönhetően. Itt lesz a Csak azért is szerelem az Art Avenue-tól, és a legelején is Sexy Love-ozunk egyet Néóval.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best of Fem, a legjobb zenék. David Guetta tegnap előtt is, és tegnap is Párizs és Franciaország legnagyobb stadionjában, a Stade de France-ban zenélt Monolith elnevezésű világkörüli turnéjának keretein belül. Tegnap előtt is, és tegnap is, és hát mára is az összes jegy elkelt. Vagyis esténként közel 80 ezer embernek zenélt. Nem idegen tőle ez a helyszín, hiszen 2016-ban a Futball Európa-bajnokság nyitó és záró ünnepségén is fellépett már ebben a stadionban.

FM, a legjobb zenék. Volt persze a Walkman meg a Discman, de hát azért a hordozható zene lejátszást mégiscsak az Apple iPodja forradalmasította, amikor 2001. augusztusában piacra dobták. Az iPod már hivatalosan nincs, viszont ez a dal, ez még mind a mai napig egy igazi klubklasszikusnak számít, és hogy mi a kapocs a kettő között? Hát, hogy a világ leges-legelső iPodján ez volt az első dal, amit lejátszottak. Jön Spiller és a Groove Jet.

Rockfest FM a legjobb zenék. A basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket, a Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
3: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnal intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
2: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei és előadói érkeznek 10 és 11 óra között is itt a Besten. Szóval a B betűsök azok nem B kategóriások, csak tényleg így jött most össze, hogy Berecki, Black Eyed Peas és Bermuda. Egymás után a legelején meg Britney Spears, a Stronger Rap.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Anneli Emma Gordon, brit énekesnő és dalszövegíró. Többek között Wickfieldnek is írt dalokat, hogy vajon a Saturday Night-hoz van-e köze, azt nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy a Corona Rhythm of the Night című dalának szövegét részben ő írta. És hát persze a saját dalaiért is ő maga a felelős. Anneli Emma Gordon, a nagyvilág csak Anneli-ként ismeri. Ő jön most a Two Times, alatt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazz-zel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szóval Step Too Far-ral.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egy nappal sikerült elkerülni a péntek 13-át, viszont akinek ez a mai szombat 13-a sem úgy sikerült, ahogy tervezte volna, ő valahogy még bírja ki ezt a 60 percet. Ennyi van már csak hátra a mai napból. Ebben az órában pedig jön majd a Soul to Soul, Gloria Estefan, Jennifer Lopez, illetve Justin Timberlake Timbalanddal és a Sexy Back-kel.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My

Jazz FM, a legjobb zenék. Baz Luhrmann második rendezésében, a Rómeó és Júliában a klasszikus történetet helyezte modern környezetbe. A Moulin Rouge esetében viszont modern dalokat hangszerelt át, hogy azok passzoljanak a századfordulós párizsi hangulathoz. Úgyhogy aki megnézi esetleg mostanában a Moulin Rouge-t, hallhatja benne majd a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit-et, a Police-tól a Roxanne-t, vagy éppen Madonna-tól a Material Girl-t. A Lady Marmalade érkezik.

Best FM a legjobb zenék. Ennyi volt már a szombat, de holnap is hosszú napot nyomok, holnap is pihennék bikis, szóval minden úgy lesz, hogy hétköznap szokott lenni. 6-8-ig mixelünk, Chill Lounge és Deep House lesz majd, DJ Németi fog hozzám csatlakozni, és aztán maradok 8 után is egészen éjfélig a 90-es és a 2000-es évek felejtetetlen slágerével. Ennyi volt már a Night Shift, jön Gloria Estefan, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.